0: said, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox.
1: A filmet a 76. Locarnói Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be először 2023. augusztusában. A fesztivál fődíjának az Arany Leopárdnak az egyik esélyese volt, és végül elvitte a legjobb női főszereplő díját. A 64. Szaloniki Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a Golden Alexander díjat. A Dahomey című dokumentumfilmet a francia-szenegáli rendező és színész Mati Diop jegyzi. Annak a 26 műkincsnek az útját követi nyomon, amely 2021 végén Párizsból indult vissza származási helyére, a Benini köztársaságba, az egykori Dahomey királyságba. Több ezer másik műtárgyal együtt ezeket is zsákmányul ejtették a francia gyarmatosítók az ország 1892-es lerohanásakor. Kérdés, hogy hogyan fogadják az ősi kincseket az egykori kifosztottak leszármazottai, hiszen ment tovább az élet, nekik pedig fel kellett építeniük saját országukat. Parázsvita indul erről az Abomey-Calavi Egyetem hallgatóinak körében.

A Dahomey francia, szenegáli és benini koprodukcióban készült. 2024. februárjában mutatták be először a 74. berlini nemzetközi filmfesztiválon, ahol elvitte a legjobb filmnek járó aranymedve díjat. A Flow egy lett rendező Jeans Zilbalodis animációs kalandfilmje. Története a következő. Itt az apokalipszis vége a világnak, amely igencsak magán viseli az emberi élet nyomait. A macska otthonát is elmosta az ár, így bár magának való teremtés, kénytelen összefogni más állatokkal, félretéve a különbségeket. Együtt hajóznak át nagy magányukban a vizen, és próbálnak alkalmazkodni az új világhoz és leküzdeni a nehézségeket.

0: A Flow 2024-ben mutatkozott be a Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard válogatásában. Az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon ugyanebben az évben elnyerte a zsűri és a közönség díját, valamint játékfilm kategóriában a Gán Alapítvány filmterjesztői díját. Az Intercepti című dokumentumfilm Ukrajna 2022-es leruhanásának utóhatásait dolgozza fel. Az ukrán Oksana Karpovics írónő által rendezett filmben a pusztítás képei elevenednek meg. Ukrán falvakat, városokat, házakat és autópályákat látunk az orosz megszállók távozását követően. A képekre ráközelítve mégsem a rombolás és a halál tűnik fel, hanem az, ahogyan a táj ismét megtelik élettel. Ez reményt ad, mintegy ellensúlyozva, hogy manapság a médiában már-már hétköznapi történésekként jelenítik meg a háború borzalmait. A hang viszont szöges ellentétben áll a képpel. Az ukrán titkosszolgálat által 2022-ben lehallgatott telefonbeszélgetések fültanúi lehetünk. Halljuk, ahogyan orosz katonák az ukrán lövészárkokból hívják családtagjaikat.
1: Да нет, что ты? Все хранится. Рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебану нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Az Intercepti című filmet a Berlinale legjobb dokumentumfilmnek járó díjára is jelölték. A független zsűritől két külön méltatást kapott. Az Amnesty International filmdíj külön méltatását és az Ökumenikus díj külön méltatását. A Julie Keeps Quiet filmdráma a belga Leonardo van Dale első rendezése. Története a következő. Egy elit teniszakadémia fiatal tehetségeként Julie élete az imádott sport körül forog. Amikor edzője zaklatási ügybe keveredik és hirtelen fel is függesztik, a klub vezetői mindenkit arra kérnek, hogy mondja el, mit tud. De Julie inkább nem val szint.
3: Julie, is er iemand met wie je over deze dingen kunt praten?

0: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: A víz nélkülözhetetlen az élethez. Az ökoszisztémák és a mezőgazdaság éltető eleme, és elengedhetetlen még az emberek legalapvetőbb szükségleteinek kielégítéséhez is. Annak ellenére azonban, hogy a víz ennyire fontos a társadalom számára, a vízszennyezés továbbra is jelentős kihívást jelent világszerte. Az ipari hulladék, a mezőgazdasági eredetű károsanyagbeszivárgás és a műanyagok folyamatosan rontják vizeink minőségét, ami súlyos ökológiai és egészségügyi problémákhoz vezet.
2: Ön a Lépjünk szintet a Minőségi Jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben a részben egy mindannyiunkat érintő témáról, a vízszennyezésről lesz szó. Nézzük meg közelebbről, mit tesz az Európai Unió folyóink, tavaink és tengereink egészségéért.
1: A vízszennyezésnek számos forrása lehet. Az ipari létesítmények gyakran egyenesen a folyókba és tavakba ürítik a hulladékvegyi anyagokat. A mezőgazdasági tevékenységek nyomán műtrágyák és növényvédőszerek szivárognak a víztestekbe, a városi területekről elfolyó csapadékvíz olajat, nehézfémeket és más szennyező anyagokat juttat a környezetbe. És persze ott vannak a műanyagok, amelyek veszélyeztetik a tengeri élővilágot, a bomlásukból származó mikroműanyagok pedig a vízrendszereken keresztül mindenhova eljutnak. Ezek a vízszennyező anyagok felborítják az ökoszisztémák egyensúlyát, és komoly veszélyt jelentenek nem csak a vadon élő állatokra, hanem az emberek egészségére is. A szennyezett víz különböző betegségeket okozhat, hatással lehet az élelmiszerbiztonságra, és károsíthatja a biológiai sokféleséget.
2: Az Európai Unió egy sor fontos intézkedést hozott a vízminőség védelmére és javítására. Ezek közül is az egyik leglényegesebb a vízkeretirányelv. Ezzel a jogszabállyal az EU azt akarta elérni, hogy az uniós országok a területükön található valamennyi víztestnek állítsák helyre a jó ökológiai és kémiai állapotát. Megállapította a legnagyobb aggodalomra okot adó és komoly kockázatot jelentő szennyező anyagok körét, és hogy ezekből az anyagokból legfeljebb mennyi lehet vizeinkben. Az uniós országoknak rendszeresen ellenőrizniük kell ezeknek az anyagoknak a jelenlétét és szintjét. A 2000-ben elfogadott vízkeret irányelv a mai napig a legfontosabb vízvédelmi jogszabály az EU-ban. Kimondja, hogyha egy folyó vagy más víztest egynél több országhoz tartozik, akkor ezeknek az országoknak együttműködésre kell törekedniük annak kezelésében.
1: A vízszennyezés elleni küzdelem uniós stratégiájának másik fontos eleme a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv. Tudta, hogy a települési szennyvíz, ha nem az uniós szabályoknak megfelelően gyűjtik és kezelik, a vízszennyezés egyik legfőbb okozója lehet. Különféle szerves anyagokat, káros vegyi anyagokat, valamint a gyógyszeriparból és a kozmetikai ágazatból származó szennyező anyagokat tartalmazhat, és akár baktériumokkal és vírusokkal fertőzött is lehet. A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv célja, hogy megvédje a környezetet a települési és az ipari szennyvíz káros hatásaitól. Meghatározza a települési szennyvíz gyűjtésének, kezelésének és kibocsátásának követelményeit, és előírja, hogy az uniós országok valamennyi agglomerációban betartassák ezeket a szabályokat.
2: Az EU más vízügyi kezdeményezések mögé is beáll. Ezekhez például a LIFE program, vagyis a környezetvédelmi és éghajlatpolitikai intézkedések uniós finanszírozási eszközén keresztül biztosít forrásokat. A támogatás elnyeréséhez a projekteknek teljes mértékben igazodniuk kell a területet érintő fontosabb uniós stratégiák és jogszabályok célkitűzéseihez, és közelebb kell vinniük azok teljesítéséhez. Ilyen stratégia, illetve jogszabály például a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia, a már említett vízkeretirányelv és a természethelyreállítási rendelet. A LIFE program jóvoltából sok más kezdeményezés mellett több olyan projekt is finanszírozáshoz jutott, amelyek a települési szennyvízkezelés fejlesztése révén csökkentik a folyókba és tavakba jutó káros anyagok mennyiségét.
1: Végül, de nem utolsó sorban, mi magunk is sokat tehetünk vizeink tisztaságának megőrzéséért. Olyan egyszerű dolgokról van szó, hogy például igyekszünk kevesebb műanyagterméket használni, megfelelő helyre juttatjuk a veszélyes anyagokat, és fenntartható módszereket alkalmazunk a mindennapokban. A hashtag WaterWiseEU kampánnyal az EU az európai vízrendszerekre nehezedő, egyre nagyobb nyomásra kívánja felhívni a figyelmet. Ezzel szeretné előmozdítani a fenntartható vízgazdálkodást és megelőzni a fenyegető vízhiányt. A víz mindannyiunké. Bánjunk vele okosan!
2: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
3: Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2025.
4: I 5 film in lizza per l'edizione 2025 del premio Lux del pubblico sono Animal, Dahomey, Flow, Intercepted e Julie Keeps Quiet.
3: Animal è un film drammatico scritto e diretto dalla regista greca Sofia Exarchou. Sotto il sole scottante di un'isola greca, gli animatori di un resort all inclusive si preparano per la stagione turistica. A capo del gruppo c'è Kalia. Più la stagione entra nel vivo e la pressione lavorativa aumenta, più le notti del gruppo diventano sfrenate e la sofferenza di Kalia emerge nell'oscurità. Ma quando i riflettori si riaccendono, lo spettacolo deve continuare.

0: zu einer Wurst. 6023.
1: Hallo, mein Name ist Viktoria Palfinger. Wir, also ich und meine Kollegin Maureen Reinemeyer, die Sie in der heutigen Folge hören, arbeiten als deutschsprachige Sprach- und Kulturmittlerinnen beim Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments, dem vielsprachigsten Parlament der Welt. Unsere Kolleginnen und Kollegen übertragen täglich verschiedene Texte, darunter Podcasts und andere audiovisuelle Inhalte, in 24 Sprachen. Das heißt, dass wir nicht nur mit weit verbreiteten Sprachen wie Englisch oder Französisch arbeiten, sondern unter anderem ins Irische, Maltesische, Lettische, Estnische und Slowenische übersetzen. Denn Demokratie zu wahren bedeutet auch, Sprachenvielfalt zu wahren.
2: Können kleinere Sprachen in der EU tatsächlich bestehen? Die Antwort ist ja. Das liegt unter anderem an den vielen Initiativen, mit denen die EU ihre weniger verbreiteten Amtssprachen stärkt. In Europa werden mehr als 200 Sprachen gesprochen. Davon sind nur 24 Amtssprachen der Europäischen Union. Einige, wie Deutsch, Französisch und Italienisch, sind in der EU weit verbreitet und werden sogar über ihre Grenzen hinaus gesprochen. Andere, wie Irisch und Maltesisch, haben weniger Sprecherinnen und Sprecher. Sie haben jedoch den gleichen Status und werden gleichermaßen wertgeschätzt. Kein Wunder, der Grundgedanke der EU war, die Mitgliedstaaten in ihrer Vielfalt zu einen. Dieser Gedanke ist das Herzstück des Wertesystems der EU, weshalb sie ihn auch zu ihrem Motto gemacht hat. Kernbestandteil von »In Vielfalt geeint« ist die feste Überzeugung, dass Sprachenvielfalt kein Hindernis ist, sondern eine Bereicherung. Etwas, das es zu wahren, zu fördern und zu würdigen gilt.
1: Die EU hat ihr Bekenntnis zur Sprachenvielfalt auch im EU-Recht verankert. Besonders wichtig sind dabei ein Artikel in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und einer im Vertrag über die Europäische Union. Artikel 22 der Charta der Grundrechte der EU besagt, die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. In Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union verpflichtet sich die EU dazu, den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu wahren und für den Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas zu sorgen. Das sind nicht bloß Phrasen und Worthülsen. Diese Artikel bilden das rechtliche Fundament für eine Reihe konkreter Maßnahmen. Beispielsweise hat die EU eine Empfehlung des Rates angenommen, wonach Menschen in der Europäischen Union neben der Muttersprache mindestens 2 weitere Sprachen beherrschen sollen. Das mag nach einem ehrgeizigen Ziel klingen, doch die EU-Bevölkerung hat längst verstanden, wie wichtig der Spracherwerb ist. Laut einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2024 finden mehr als 80% der Unionsbürgerinnen und Bürger, dass alle mindestens eine Fremdsprache sprechen sollen.
2: Aber wie genau setzt sich die EU für Sprachenvielfalt ein? Werfen wir dazu einen Blick auf den Arbeitsalltag des Europäischen Parlaments. Hier werden alle 24 Amtssprachen gleich behandelt. Jeder Wortbeitrag im Plenum wird in Echtzeit in alle Amtssprachen verdolmetscht. Jede Vorschrift wird in alle Amtssprachen übersetzt. Um das ins Verhältnis zu setzen, stellen Sie sich vor, man würde alle im Parlament übersetzten Dokumente ausdrucken und aufeinander stapeln. Der Papierturm aus Übersetzungen wäre dann genauso hoch wie der Eiffelturm. Sind Sie Übersetzerin oder Übersetzer, studieren Sie oder sind Sie einfach sprachbegeistert? Dann freuen Sie sich vielleicht über den Zugang zu JATE, der sogenannten interaktiven Terminologie für Europa. Das ist die offizielle Terminologiedatenbank der EU. Sie ist sehr umfangreich. Mit über 8 Millionen Begriffen in 1,2 Millionen Einträgen ist sie die größte mehrsprachige Terminologiedatenbank der Welt. JATE deckt alle 24 EU-Amtssprachen und sogar Latein ab.
1: Doch die EU setzt sich nicht nur innerhalb der EU-Organe für Vielsprachigkeit ein. Sie fördert Sprachen überall dort, wo sie durch Bildung, Kultur und Kreativität lebendig werden. Beispielsweise in Klassenzimmern, Theatern, Bibliotheken oder im Internet. Die meisten kennen Erasmus Plus als das EU-Austauschprogramm für Studierende. Aber nicht alle wissen, dass einige Erasmus Plus-Projekte auch speziell darauf abzielen, weniger verbreitete Sprachen zu fördern. An diesen kreativen und innovativen Projekten sind oft Schulen, Hochschulen oder Kulturverbände beteiligt. Sie sollen Gemeinschaften darin bestärken, ihre Sprache weiter zu verwenden oder zu lernen. Sehen wir uns 2 Beispiele genauer an. In Deutschland entwickelt die Universität Paderborn zusammen mit 5 weiteren europäischen Hochschulen, darunter die Universität von Malta, eine E-Book-Plattform für 3- bis 5-Jährige. Ziel des Projekts ist unter anderem, hochwertigen Lesestoff in weniger verbreiteten Sprachen und in Minderheitensprachen der insgesamt 5 beteiligten Länder bereitzustellen.
2: Bei dem ebenfalls von der EU geförderten Projekt WikiWomen ging es unter anderem darum, Wikipedia für die Bewahrung und Förderung von weniger verbreiteten Sprachen zu nutzen. Wie Sie vielleicht wissen, steht hinter Wikipedia das gemeinnützige Unternehmen Wikimedia Foundation, das von verschiedenen nationalen Wikimedia-Vereinen unterstützt wird. Für das bereits abgeschlossene Projekt WikiWomen arbeiteten Schulen und Sprachorganisationen mit solchen nationalen Wikimedia-Vereinen zusammen. Schülerinnen und Schüler recherchierten bemerkenswerte Frauen, die noch nicht auf Wikipedia vertreten waren, und schrieben neue Artikel auf Irisch. Das Projekt sollte die digitalen Kompetenzen der Beteiligten stärken und zur Gleichstellung von Frauen und Männern beitragen. Ziel war auch, dem Irischen, das erste Amtssprache Irlands und EU-Amtssprache ist, neues Leben einzuhauchen, auch wenn die Sprache nur von einem relativ kleinen Teil der Bevölkerung täglich gesprochen wird und als gefährdete Sprache gilt.
1: Vielleicht haben Sie schon vom dänischen Film Der Rausch, dem bulgarischen Roman Crash Island oder dem Baltic Sea Forum for Documentaries gehört. Aber wissen Sie auch, was sie gemeinsam haben? Sie wurden alle durch das Programm Kreatives Europa gefördert. Ausgestattet mit Geldern in Höhe von über 2 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2021 bis 2027 ist Kreatives Europa das Leitprogramm der Europäischen Union zur Unterstützung der Kultur- und Kreativbranche. Die Gelder gehen an Theater, die Film- und Verlagsbranche, Festivals und zahlreiche künstlerische Initiativen, bei denen sprachliche und kulturelle Vielfalt im Mittelpunkt steht. Ein Schwerpunkt von Kreatives Europa ist die Förderung der Übersetzung und Verbreitung literarischer Werke in der gesamten EU. Auch beim Vorgängerprogramm hatte das bereits einen besonderen Stellenwert. Von 2014 bis 2020 flossen EU-Gelder in die Übersetzung und Verbreitung von mehr als 3.500 Büchern. Dabei ging es immer auch darum, Werke, die in weniger verbreiteten Sprachen verfasst wurden, einer größeren Leserschaft über Landesgrenzen hinaus zugänglich zu machen.
2: Ein weiterer Schwerpunkt des Programms liegt auf der Untertitelung und Synchronisierung von Filmen. Kinobegeisterte sollen in allen 24 Amtssprachen der EU auf ihre Kosten kommen, auch wenn sie eine weniger verbreitete Sprache sprechen. Darüber hinaus vergibt Kreatives Europa auch Gelder an Projekte im Bereich der internationalen kulturellen Zusammenarbeit und an Festivals. Kunstschaffende, die beispielsweise Filme machen, Bücher schreiben oder sie übersetzen, bekommen dadurch eine Bühne und die Möglichkeit, über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Dadurch erleichtert Kreatives Europa den Zugang zur Kultur und stärkt die künstlerische Freiheit in allen Amtssprachen, unabhängig davon, wie viele Sprecherinnen und Sprecher sie haben.
1: Egal, ob man selbst Teil einer sprachlichen Minderheit ist oder einfach nur über den eigenen Tellerrand blicken will. Programme wie Erasmus Plus und Kreatives Europa haben eine Menge zu bieten. Auch hier bei Europal Radio leisten wir unseren Beitrag. Wir produzieren alle unsere Podcasts auf Deutsch und in den anderen 23 Amtssprachen der EU. Das ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie das Europäische Parlament Inklusion, Barrierefreiheit und gleichberechtigte Teilhabe für alle fördert. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
3: Az egészség a legnagyobb kincsünk. Alapvetően fontos személyes jólétünk és teljesítő képességünk szempontjából, de tágabb gazdasági és társadalmi értelemben is nélkülözhetetlen, hogy sikeres, boldog, összetartó közösségben éljünk. Ezért az EU úgy határozott, hogy jelentős támogatást nyújt a tagállamoknak népegészségügyi rendszereik fejlesztéséhez.
4: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azt járjuk körbe, hogy mit tesz az Európai Unió a nemzeti egészségügyi rendszerek megerősítéséért és fenntarthatóbbá tételéért.
3: Nem vitás, hogy a világ legjobb egészségügyi rendszerei közül több is az EU országaiban működik. Manapság az emberek az EU-ban tovább élnek és jobb egészségnek örvendenek, mint valaha. A népegészségügyi ágazat azonban a javuló tendencia ellenére is számos kihívással küzd. Elég, ha csak arra gondolunk, milyen magasak az egészségügyi ellátás költségei, milyen nehéz hozzájutni gyógyszerekhez és új technológiákhoz, és végül, de nem utolsó sorban, ott vannak az új betegségek és a világjárványok.
4: A COVID-járvány világszerte alapjaiban rázta meg az egészségügyi rendszereket, és persze az uniós országokét sem kímélte. Hogy le tudja küzdeni a világjárványt és jobban fel tudjon készülni hasonló válságokra a jövőben, az Európai Unió létrehozta az uniós egészségügyi cselekvési programot, amely 2021-től kezdve 7 évre szólt. A csaknem 4,5 milliárd euró költségvetésű program központi feladata az egészségügy területét érintő uniós jogszabályok kidolgozása és végrehajtása. Ezzel az EU célja az, hogy mindig elegendő tartaléka legyen egészségügyi termékekből, és mindig elegendő személyzet álljon rendelkezésre az egészségügyben a váratlan helyzetek kezeléséhez. A program célja továbbá, hogy megkönnyítse a gyógyszerekhez és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést az uniós lakosok számára.
3: Az uniós egészségügyi cselekvési program nem az egyetlen népegészségügyi kezdeményezés Európában. Az EU átfogó stratégiát dolgozott ki annak érdekében, hogy a közegészségvédelmét, mint szempontot valamennyi szakpolitikai területen figyelembe vegyék. Jó példa erre a termelőtől a fogyasztóig stratégia, amely támogatja a fenntartható, egészségesebb élelmiszerek előállítását. Vagy említhetnénk akár a levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó szennyezőanyagmentességi cselekvési tervet is, amely tisztább és egészségesebb környezetet teremt mindannyiunk számára.
4: Az EU egy külön uniós szervet is létrehozott egészségünk védelmében, az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központot. Szoktuk mondani, hogy jobb megelőzni, mint kezelni. A betegség megelőzés egyik eszköze pedig a védőoltás. 2025. júniusában Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, az egészség és jólét az immunizáció révén mottójú magas szintű globális csúcstalálkozón szintén a védőoltások fontosságát hangsúlyozta. Majd hozzátette.
5: Az Európai Unió már eddig is a világ élén állt, ha az egészségügyről és a vakcinák minél többekhez való eljuttatásáról volt szó. Az Európai Parlament jól tudja, hogy a békének, a jólétnek és a stabilitásnak egyszerűen mindennek az egészség az alapja. Ezért folyamatosan amellett érvel, hogy a beruházások legyenek szilárdabbak, észszerűbbek és méltányosabbak.
3: Az uniós megelőzés azonban nem merül ki a vakcinázásban. Nem feledkezhetünk meg a fertőzés megelőzésről sem, amelyet az EU például az antimikrobiális rezisztencia ellen is bevet. Antimikrobiális rezisztenciáról akkor beszélünk, amikor a baktériumok, vírusok, gombák és más paraziták idővel módosulnak, és már nem reagálnak a gyógyszerekre. Az EU emellett célul tűzte ki, hogy érdemi javulást érjen el az olyan egészségügyi problémák esetében is, mint a szív- és érrendszeri betegségek köre, amely az EU-n belül az első számú halálok. A kábítószer és az alkoholfogyasztás, valamint a dohányzás növeli a szívbetegségek, például a szívroham előfordulásának kockázatát. Ezért az Európai Unió szabályozza ezeknek az anyagoknak, különösen a dohánynak a használatát. Gondoljunk csak a magasabb cigaretta árakra, vagy a dobozokon látható képekre, amelyek épp az elrettentést szolgálják. Ezek az intézkedések jelentősen csökkentették a dohányosok számát.
4: A másik komoly egészségügyi probléma, amelynek megelőzésén az EU dolgozik, a rák. Ez ugyanis a második leggyakoribb halálok Európában. Az uniónak az a terve, hogy a korai felismerés révén segítsen megakadályozni a rákos megbetegedések kialakulását, ezáltal csökkentve a halálesetek számát. Ezért jelentősen növelni kívánja a rákszűrések számát az uniós országokban.
3: Mint láthattuk, az EU-ban a betegségek közül a szív- és érrendszeri betegségek, utána pedig a rák szedi a legtöbb halálos áldozatot. Nem így a 15 és 29 év közöttiek körében, ahol a fő halálozási ok valamilyen külső tényező, például baleset, második helyen pedig az öngyilkosság áll. Ez utóbbi részben a fiatalok rossz mentális egészségéhez köthető. A mentális egészségügyi problémák azonban nem csak a fiatalokat érintik. Becslések szerint az EU-ban 84 millióan küzdenek ilyen problémával. E riasztó helyzetre való tekintettel az EU nagy hangsúlyt fektet a mentális egészség és jólét előmozdítására az élet minden területén, legyen szó családról, az iskoláról vagy a munkahelyről. Az uniós országokat is arra ösztönzi, hogy a mentális egészségügyi ellátás keretében gondoskodjanak olyan új szolgáltatásokról, mint például a közösségi mentális egészségügyi ellátás.
4: Az EU a gyógyszerellátás biztonságával is foglalkozik. 2025. márciusában az Európai Bizottság javaslatot tett egy a kritikus fontosságú gyógyszerekről szóló jogszabályra. A javaslat célja, hogy a gyógyszergyártók és az ellátórendszerek könnyebben jussanak finanszírozáshoz, gyorsabb legyen a gyógyszerek engedélyezése, zökkenőmentesebbé váljon a gyógyszerek közbeszerzése, és az ellátási láncok diverzifikálása érdekében táguljon a nemzetközi partnerségek köre. A gyógyszerkínálat növelésével kapcsolatos tanácsadás céljából az EU létrehozta a kritikus fontosságú gyógyszerekkel foglalkozó szövetséget. Ez a szövetség az uniós országok, a kulcsfontosságú iparágak, a civil társadalom és a tudományos közösség érdekelt feleit tömöríti. És végül, de nem utolsó sorban ott az amszterdami székhelyű Európai Gyógyszerügynökség, amelynek az a feladata, hogy előmozdítsa a gyógyszerfejlesztést, őrködjön a gyógyszerek biztonságossága felett, értékelje az új gyógyszerek forgalomba hozatali engedélykérelmeit, és különböző hasznos információkkal szolgáljon az egészségügyi szakembereknek.
3: A hatásos gyógyszerek kifejlesztése és a népegészségügy általános előmozdítása mellett ugyanakkor fontos az is, hogy a legújabb technológiák utat találjanak az egészségügybe. Az EU ezen belül különös jelentőséget tulajdonít a digitális technológiáknak, a biotechnológiáknak és az e-egészségügynek. Olyan dolgokról van itt szó, mint az elektronikus egészségügyi nyilvántartások, a távorvoslás, a viselhető eszközök, a mobil alkalmazások, az adatelemzés és más digitális eszközök. Az EU-ban tehát javában zajlik az egészségügyi rendszerek digitalizálása és harmonizációja. Így biztosítható ugyanis, hogy az uniós országok egészségügyi rendszerei fenntarthatóak, korszerűek és mindig napra készek legyenek.
4: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
6: Atenção a todos os jovens criadores, intérpretes, realizadores e escritores. Este podcast é para ti. Queres saber como a União Europeia te pode ajudar a concretizar a tua criação artística? Então deves explorar o Programa Europa Criativa, que visa fomentar a criatividade na União Europeia. Com um orçamento de quase 2,5 mil milhões de euros, o Programa Europa Criativa tem por objetivo proteger, desenvolver e promover a diversidade cultural e o património europeu. O programa está a ajudar os setores culturais e criativos a recuperar da crise provocada pela Covid-19, nomeadamente o setor audiovisual, intensificando os seus esforços para se tornarem mais inclusivos, mais digitais e mais ecológicos. Assim, quer pintes em Paris, componhas em Kaunas ou coreografes em Copenhaga, o Europa Criativa é o programa certo para ti. Como funciona então na prática? O Programa Europa Criativa é composto por três vertentes principais, a vertente mídia, a vertente cultura e a vertente intersetorial. Vamos distingui-las. Em primeiro lugar, analisemos a vertente mídia, que apoia as indústrias cinematográfica e audiovisual europeia em todas as fases. Em anos anteriores, por exemplo, disponibilizou-se financiamento para reforçar as capacidades, bem como apoio à formação de profissionais do setor audiovisual, através da Oficina Livre de Cinema de Primavera, em Cracóvia. A vertente mídia apoiou também festivais de cinema como o Indie Lisboa, Festival Internacional de Cinema, e o Cinedoc Tbilisi, Festival Internacional de Cinema Documental. A Vertente Mídia promove projetos com uma dimensão europeia destinados a fomentar a cooperação internacional, a mobilidade e a expansão para mercados internacionais. Além disso, o programa coloca a tónica na utilização de novas tecnologias e iniciativas para tornar as indústrias audiovisuais europeias mais ecológicas. Se fores estudante de cinema, criador de videojogos ou argumentista, a Vertente Mídia pode ajudar a levar as tuas histórias a um público mais vasto e ainda mais longe. A Vertente Mídia subdivide-se em 4 polos de financiamento: conteúdos, empresarial, público e apoio às políticas. O polo relativo aos conteúdos centra-se em iniciativas que promovem a cooperação transfronteiriça entre produtores e criadores de conteúdos. Estimula também a inovação ao nível dos conteúdos, dos modelos empresariais e da tecnologia. Apoia coproduções e o desenvolvimento de múltiplos projetos, incluindo conteúdos televisivos e online, videojogos e experiências imersivas. O polo empresarial promove a inovação das empresas, o talento e o potencial de crescimento da indústria audiovisual na Europa. As iniciativas no âmbito deste polo visam intensificar a aprendizagem e partilha de conhecimentos para permitir que a indústria transponha as fronteiras nacionais. Todos os anos dá formação a mais de 2.400 profissionais, com atividades que se centram fortemente na promoção de conhecimentos especializados em mentoria, bem como em competências digitais e ecológicas. Entretanto, a Vertente Mídia apoia anualmente a distribuição de mais de 300 obras audiovisuais fora dos seus países de origem. O terceiro polo diz respeito às formas inovadoras de dialogar com o público, em especial os espectadores mais jovens. A crise da Covid-19 provocou uma transição significativa das salas de cinema para as plataformas digitais. O polo dedicado ao público está a ajudar a indústria audiovisual a tirar partido das oportunidades oferecidas pela transição digital. Visa aumentar o público nas salas de cinema e numa série de plataformas, bem como acompanhar os seus hábitos como espectadores. Este polo inclui iniciativas para a educação cinematográfica, a legendagem de conteúdos culturais e as redes de cinemas europeus. Por último, o polo de apoio às políticas assegura a existência de uma abordagem política comum em todos os Estados-membros. Este objetivo é alcançado através do diálogo regulamentar, de análise do ecossistema audiovisual e das tendências do mercado, de consultas com as partes interessadas e de atividades de sensibilização. A segunda vertente, cultura, abrange todos os setores culturais e criativos, com exceção dos setores audiovisual e cinematográfico. Inclui música, literatura, arquitetura, turismo cultural, bem como artes de espetáculo e artes visuais. Essencialmente, oferece financiamento para projetos colaborativos entre países. Assim, se estudares teatro em Trieste e quiseres colaborar com colegas artistas em Atenas ou Artos, esta vertente do Europa Criativa é para ti. A vertente Cultura organiza iniciativas especiais para recompensar a excelência e a criatividade, tais como os prémios de literatura, música, arquitetura, etc. Um elemento estimulante da vertente Cultura é o facto de apoiar programas de mobilidade. Assim, podes obter ajuda para viajar e trabalhar no estrangeiro, alargar o teu alcance a novos públicos e aprender com os teus pares. O programa Cultura Move a Europa oferece excelentes oportunidades para o fazer. É uma iniciativa que oferece subvenções de mobilidade a artistas e profissionais da área da cultura nos 40 países do programa Europa Criativa. Encara-o como um Erasmus cultural, viagens, residências e colaborações únicas. Eis o que salientou Katie Laurie, chefe conjunta do Serviço Europa Criativa na Irlanda, sobre as oportunidades que o programa A Cultura Move a Europa tem para oferecer.
7: Se quiser desenvolver a sua atividade artística ou o seu trabalho enquanto organização a nível internacional ou europeu, trata-se de um excelente instrumento, pois pode ser utilizado para testar parcerias ou modelos. Há quem faça uma pequena residência ou uma visita. É muito flexível e acarreta pouquíssimos riscos. Se quiser desenvolver o seu trabalho nesse domínio, este pode ser um bom ponto de partida.
8: This can be a good starting point.
6: A terceira vertente é a intersetorial. Trata-se da inovação, da colaboração entre disciplinas e da adaptação à era digital. Com iniciativas como os Laboratórios de Inovação Criativa, o seu objetivo é ajudar os setores culturais e criativos a enfrentar desafios comuns e a encontrar soluções inovadoras. Para tal, financia projetos que combinam a criatividade com a tecnologia ou que associam diferentes formas de arte. Por exemplo, se o teu trabalho combinar teatro e realidade virtual, inteligência artificial e música, ou videojogos e literatura, este programa pode apoiar o teu projeto criativo. Nesse caso, como podes participar? Quer sejas estudante, jovem criador ou profissional artístico, há três coisas que podes fazer. Primeiro, manter-te ao corrente e explorar os convites à apresentação de propostas. A Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura publica regularmente convites à apresentação de propostas online. Estão abertos a pessoas individuais, grupos e organizações e podes encontrar todas as informações necessárias para a próxima oportunidade de concretizar as tuas ideias. Segundo, estabelecer ligações. O Serviço Europa Criativa em Portugal pode ajudar-te a compreender os critérios, a apresentar uma candidatura forte e a fazer parte de uma rede de potenciais parceiros que se estende por toda a Europa. Terceiro, atrever-te a sonhar mais alto. O Programa Europa Criativa consiste em pensar fora da caixa e em ser original. Quer o teu trabalho desafie normas, atravesse fronteiras ou interligue comunidades, este é o local ideal para o fazer. Em 2024, quando questionada pela Associação Sem Fins Lucrativos Fedora sobre o contributo do programa para garantir à próxima geração um futuro melhor, Judith Widcock, chefe da Unidade Europa Criativa da Comissão Europeia, declarou:
9: We first spoke about the mission.
10: Começámos por falar da missão do programa. Expliquei que era para preservar o nosso património. Assim, estamos a trabalhar não só para o preservar, mas penso que, mais importante ainda, estamos a trabalhar para o nosso futuro. A cultura é o nosso ADN comum e creio que utilizar o nosso património e dar-lhe novas expressões e um novo significado é extremamente importante para a próxima geração.
9: I think it's extremely important for the next generation.
6: O Programa Europa Criativa é mais do que um mero financiamento. É uma afirmação de que a cultura é importante, de que a tua voz tem valor e de que a Europa está a investir no seu futuro criativo. Trata-se de desenvolver os talentos, proteger a diversidade cultural e ajudar as ideias criativas a prosperar além fronteiras. Assim, se estás a desenhar, escrever, cantar ou programar a tua próxima obra-prima, fica a saber que fazes parte de uma comunidade de criadores que se estende por toda a Europa. E a União Europeia está pronta para te apoiar. Para mais informações, visita o sítio web oficial do Europa Criativa ou dirige-te ao Serviço Europa Criativa mais perto de ti. A próxima oportunidade pode estar ao virar da esquina. Este podcast foi-te apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
11: Fl-2005, fis-60 anniversarju mill-liberazzjoni ta' Auschwitz, riżoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti immarkat is-27 ta' Jannar bħala l-jum internazzjonali annwali ta' komemorazzjoni b'tifkira tal-vittmi tal-Olokawst. Il-kelma Holocaust ġejja mill-Grek u tfisser sagrifiċċju bin-nar. Din tintuża biex tiddeskrivi l-persekuzzjoni u l-qtil tal-massa sussegwenti ta' 6 miljun Ludi Ewropew mir-reġim Nażista u l-kollaboraturi tiegħu. F'dan il-podcast nesploraw l-istorja ta' dak li ġara fl-Ewropa qabel u matul it-tieni gwerra dinjija. L-antisemitizmu kien diġà element ewlieni tal-ideoloġija Nażista qabel ma dawn ħadu l-poter. Iżda l-era tal-Olokawst bdiet f'Jannar 1933, meta Adolf Hitler u l-Partit Nażista ħatfu l-kontroll politiku fil-Ġermanja. Minn dik is-sena l quddiem in-Nażisti bdew jimplementaw politika statali ta' repressjoni kontra l-lut, li kienet tikkonsisti fis-serq tal-proprjetà tagħhom li jiġu mċaħda mid-drittijiet tagħhom u li tittieħdilhom iċ-ċittadinanza tagħhom. Fil-pogroms ta' Kristallnacht tad-9 u l-10 ta' Novembru 1938 inqatlu 91 Ludi, inħarqu mill-inqas 1400 sinagoga u 30,000 Ludi ġew arrestati u miżmuma f'kampijiet ta' konċentrament. It-tieni gwerra dinjija faqgħet inqas minn sena wara. Matul il-konflitt il-Ġermanja Nażista u l-Alleati u l-kollaboraturi tagħha qatlu kważi 2/3 tal-Lut Ewropej permezz ta' kundizzjonijiet tal-għajxien fatali. Trattament brutali, sparar tal-massa u gassjar, u ċentri tal-qtil imfassla apposta magħrufa bħala kampijiet ta' konċentrament. Inqatlu 6 miljun Ludi. Bejn l-1933 u l-1945, gruppi oħra kienu wkoll fil-mira tar-reġim Nażista u l-alleati tiegħu, inklużi l-persuni Rom, l-persuni b'diżabilità u l-persuni Slavi, kif ukoll l-omosessuali u l-membri ta' ċerti gruppi reliġjużi u politiċi. L-istorja tal-Olokawst tal-popli Rom u Sinti għadha mhux daqshekk magħrufa fost il-pubbliku ġenerali. Bejn 250,000 u 500,000 persuna sfaw vittmi tal-ġenoċidju tar-Rom, li kien bejn kwart u nofs il-popolazzjoni tar-Rom u tas-Sinti ta' qabel it-tieni gwerra dinija. In-numru eżatt mhuwiex magħruf peress li ħafna familji tal-vittmi ma rrapportawx l-imwiet tal-eżist tagħhom, u dawk li wettqu l-qtil ħassru r-rekord tal-aġir tagħhom. L-Olokawst, magħruf ukoll bħala Shoah, spiċċa f'Mejju tal-1945, meta l-potenzi alleati, inklużi r-Renju Unit, l-Istati Uniti, l-Unjoni Sovjetika u Franza, elwu l-Ġermanja Nażista fit-Tieni Gwerra Dinija. Fis-27 ta' Jannar 1945, l-Armata l-Ħamra lliberat il-kamp ta' konċentrament u ta' esterminazzjoni ta' Auschwitz. F'sensila ta' offensivi l-alleati daħlu fil-kampijiet ta' konċentrament u lliberaw lill-priġunieri li baqgħu ħajjin. L-alleati iltaqgħu wkoll mas-superstiti ta' dawk li saru magħrufa bħala mixjiet sal-mewt u lliberawhom. Dawn il-mixjiet forzati kienu jikkonsistu fi gruppi ta' ħamsin tal-kampijiet ta' konċentrament lut u mhux lut li ġew evakwati bil-forza bil-mixji minn kampijiet taħt gwardja tal-SS, ix-Schutzstaffel. In-Nazzjonijiet Uniti hija tal-fema li l-edukazzjoni dwar l-Olokawst u l-ġenoċidju hija meħtieġa għall-promozzjoni tal-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza globali biex tgħin lin-nies isiru ħassiba kritiċi u ċittadini responsabbli li japprezzaw id-dinjità tal-bniedem u r-rispett lejn kulħadd u jiġhdu kull forma ta' preġudizzju. L-Unjoni Ewropea trid tippreserva l-memorja ta' dawn l-avvenimenti traġiċi fl-istorja Ewropea u tippromovi inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar it-tifkira tal-Olokawst. Tiffinanzja wkoll programmi biex titrawhom ir-riċerka dwar l-Olokawst. F'Deċembru tal-2015, il-Kummissjoni Ewropea ħatret koordinatur tal-ġlieda kontra l-antisemitiżmu. Fl-2018, l-Unjoni Ewropea saret sieħeb internazzjonali permanenti tal-Alleanza Internazzjonali għat-tifkira tal-Olokawst u l-Kunsill adotta dikjarazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitiżmu u approċċ komuni ta' sigurtà biex jiġu protetti l-komunitajiet u l-istituzzjonijiet lut fl-Ewropa. Tlet snin wara fl-2021, il-Kummissjoni Ewropea adottat ukoll l-ewwel strateġija tagħha tal-Unjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitiżmu. Il-Parlament Ewropew jimmarka l-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Olokawst kull sena u adotta ħafna riżoluzzjonijiet dwar l-antisemitiżmu, ir-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza, reati ta' mibeda u diskors ta' mibeda. Ejjew nagħtu ħarsa lejn xi wħud minnhom. Fl-2017, il-membri tal-Parlament Ewropew adottaw riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitiżmu li tħeġġeġ l-Istati membri jippromovu t-tagħlim dwar l-Olokawst fl-iskejjel. Il-Parlament esprima wkoll tħassib dwar iż-żieda fl-antisemitiżmu, fil-waqt li saħaq li r-razziżmu u l-ksenofobija mhumiex opinjonijiet iżda reati. Riżoluzzjoni ta' Ottubru tal-2018 dwar iż-żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa ġibdet l-attenzjoni lejn iż-żieda fil-vjolenza kontra l-lut u appellat l-Istati membri biex jiġġieldu iċ-ċaħda tal-Olokawst, inkluża trivializzazzjoni tad-delitti mwettqa min-Nażisti u l-kollaboraturi tagħhom. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2019 dwar l-importanza tat-tifkir Ewropea għall-futur tal-Ewropa, il-Parlament

0: Więcej podcastów znajdziesz na Europal Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Kahe aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2025. aasta Euroopa kinopubliku auhinna Lux võitja on Vooluga kaasa. Ülejäänud neli finalisti olid Tujutõstjad, Tahomee, Pealtkuulatud ja Julie Vaikib. Vooluga kaasa on seikluslik animeeritud fantaasiafilm, mille autor on Läti filmitegija Kints Zilbalodis. Maailma lõpp näib olevat lähedal. Kass on harjunud oma ette hoidma. Kui tema kodu hävitab aga suur üleujutus, leiab ta koos hulga teiste loomadega pelgupaiga paadil. Vaatamata oma erinevustele peavad loomad nüüd koos tööd tegema. Üksikus paadis õpivad nad toime tulema uutmoodi maailma probleemidega. Vooluga kaasa esilinastus 2024. aasta Cannes filmifestivalil programmis Un certain regard. Film võitis tänavu nii parima animafilmi Oscari kui ka Kuldgloobuse. Viis auhinnal esitatud filmi olid kinolinadel üle kogu Euroopa ja publik sai neid hinnata. Võitja selgus avaliku hääletuse ja Euroopa parlamendi liikmete seas toimunud hääletuse koondtulemuse põhjal. Kummagi osakaal oli 50%. Euroopa kinopubliku auhinnaga Lux juhitakse tähelepanu filmidele, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on ergutada arutelu Euroopa sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste probleemide üle. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: Konrad Adenauer az egységes Európa megteremtésének egyik legkiemelkedőbb alakja. A Németországi Szövetségi Köztársaság, más néven Nyugat-Németország első kancellárjaként a II. Világháborút követően beírta magát mind a német, mind az európai történelembe. A náci uralom alatt szerzett tapasztalatai alapján megértette, hogy tartós békét csak egységben lehet elérni. Fontos szerepet játszott Németország és Franciaország megbékélésében. Nem kis részben neki köszönhetően olyan szövetséget sikerült kovácsolni a két nemzet között, amelyek addig egymás esküdt ellenségei voltak, amely megágyazott az európai integrációnak. Ön történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ismerkedjünk hát meg közelebbről Európa egyik alapító atyának életútjával. Konrad Adenauer 1876. január 5-én született Kölnben egy szerény, dolgos katolikus család sarjaként. Politikai karrierje akkor ívelt fel, amikor feleségül vette a gazdag és jóhírű kölni családból származó Emma Weyert. Három évvel házasságkötésük után Max Váráv főpolgármester jobbkeze lett, aki felesége nagybátyja volt. Szakmai sikereit azonban személyes tragédiák árnyékolták be. Felesége 1916-ban meghalt, három gyermeküket hátrahagyva. Ő maga súlyos autóbalesetet szenvedett, és több hónapig kórházban volt. Ám ezek a viszontagságok sem tudták feltartóztatni politikai karrierjét. Váráfot 1917-ben Berlinben belügyminiszternek nevezték ki, és Adenauer lett Köln főpolgármestere, egyúttal Poroszország legfiatalabb városvezetője. 1919-ben újra megnősült, elvette Auguste Zinsert. Házasságukból öt gyermek született, akik közül az egyik sajnos röviddel a születése után meghalt. Adenauer Németország egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt, de föderalista és keresztény értékekkel átszőtt köztársaságpárti szemlélete népszerűtlenné tette a weimári köztársaság ellenzői, elsősorban